Festák. Stage. Rock Radio. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Poctivej český festák. Stage. Rock Radio Stage. Český festák. Stage. Rock Radio Stage. Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.

0: Rock Radio Stage. Rock Radio Stage.
1: Stage.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
2: Zítra.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
2: Zítra mám.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.
2: Zítra mám. Zítra mám.
0: Rock Radio Stage.
1: Stage.